A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

Velünk kerek a nap. FM 87,6. Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

az elmúlt évtizedek válogatott slágerei. És napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik. Fun FM Rádió, fülig zene.

0: Ha zenei változatosságra vágysz,
1: jó helyen jársz.
2: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok, ez itt a legújabb dalom.
3: Csak nyomtam, nyomtam, nyomtam a gáz, mégis elillantál.
4: Sziasztok, Radics Gigi vagyok, és itt is hallhatjátok a legújabb slágeremet.
5: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
6: Fun FM Rádió.
5: Fülig Zene.

0: Fültől fülig Fun FM. FM 87.6 Csíkszereda.
1: Fun FM Rádió. Fülig zene.
0: Fun FM.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Csak nyomtam, nyomtam, nyomtam a gáz.
0: Fun FM Rádió, fülig zene.

Fültől fülig. Fan FM. Minden a fülnek. Fan FM.

0: magyar, ez a magyar zenék órája. A jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM, fülig zene.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Tombol a kánikula Európában, a hőhullám főként Franciaországot, Spanyolországot és az Egyesült Királyságot sújtja. Franciaországban már több tucat halálesetet is jelentettek, és már harmadik napja vörös riasztás van érvényben. Spanyolországban pedig a hőmérséklet eléri a 45 Celsius fokot. A meteorológusok szerint az úgynevezett hőkupola fokozatosan terjed kelet felé, így Romániát is eléri. Az ország északnyugati részén már sárga jelzésű riasztás van érvényben. A következő napokban pedig szinte mindenhol emelkednek a hőmérsékletek. Napközben 30 fok feletti értékek lesznek jellemzők, éjszaka pedig nem esik 18 fok alá a hőmérők higanyszála. A hőség mellett továbbra is számítani lehet heves záporokra, főleg domb- és hegyvidéken. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint az ország nagy részén folytatódik a füllett meleg idő, akár 25-35 Celsius fokos maximumokkal, amelyet helyenként heves viharok szakítanak meg. Csütörtökön országos kánikula várható, a sárga hőség riasztás szinte az egész országra kiterjed. Különösen nyugaton és északnyugaton várható komoly kánikula, kivételt csupán 5 megye, Hargita, Kovászna, Bákó, Nemc és Szucsáva megye képez. Enyhén emelkednek az üzemanyagárak Romániában, annak ellenére, hogy a kőolaj világpiaci ára csökken, az ellátási helyzet javulása és a hormuzi szoros újranyitása nyomán. Szakértők szerint az ellentmondásos trendet az energiaárak és a belföldi piaci költségek eltérő mozgása okozza. Az országos átlag szerint egy liter benzin 8,57 bani, míg a dízel 9,12 bani körül alakul. Románia ezzel az Európai Unióban a benzinárak tekintetében a 10. legolcsóbb, dízel tekintetében pedig a 11. helyen áll. A Szociáldemokrata párt vállalja a kormányzást és Soringrind Jánót javasolja miniszterelnöknek, döntött az alakulat országos elnöksége. A PESZEDE szűkebb vezetése úgy döntött, belép a kormányba, és a miniszterelnöki tisztségre Soringrind Jánó jelölését javasolja, a szavazás pedig egy

0: hangú volt. Eljött az ideje annak, hogy ne egymásra mutogassunk, hanem konkrét megoldásokkal álljunk elő, jelentette ki Sorin Grindianum a döntés utáni sajtótájékoztatón. Közben a Penele, az Uszere és az RNDS vezetői is egyeztetnek a hogyan továbbról. Korábban Ilija Bolozsán, ügyvivő miniszterelnök, a liberálisok vezetője azt mondta, kész támogatni egy kisebbségi PESZEDE kormányt. Kelemen Hunor, RNDS elnök a legvalószínűbb forgatókönyvnek nevezte ezt. Az újabb miniszterelnök jelöltről Nikosor Dán dönt. Ha a törvényhozás a következő kormányfőjelölt kormányának beiktatását is elutasítja, az elnök feloszlathatja a parlamentet és előrehozott választásokat írhat ki. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a változékony, de javarészt száraz, napos időjárásra lehet számítani. A reggeli órákban a hőmérséklet 13 fokig csökken, napközben a csúcsérték akár a 29 Celsius fokot is elérheti.
1: A hírek után vissza a kotyogóba! Günther Ottóval!

0: elkezdődött az akciók Dédé mániája a Dédémánban. Most a Paxton nedves száraz kárpit tisztító porszívó mindössze 369, valamint a két személyes Renforce pamutágynemű csak 139 lej. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dédémán segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: Az elfelejtett egészséges húsféle, a nyúl a főszereplője a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júniusi lapszámának. Szakácsaink megmutatják, hogyan lehet ebből a kiváló alapanyagból levest, sültet, vadast, bolonyait készíteni. Borra, sör? Italrovatunkban a nyári frissítőket mutatjuk be. Hal specialistánk harcsa tócsnit és süllőkockát készít, de arra is fény derül, hogyan lehet napveremben növényeket termeszteni. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu oldalán.
2: Dakota Security. Több, mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az önrendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarító szolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.com.
3: Reklámot hallottak.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Rovarírtást végeznek június 25-én csütörtökön a város teljes közterületén. Az elsősorban kullancsok és szúnyogok ellen irányuló első beavatkozás este 9 órakor kezdődik a Zsögödi város részen, majd onnan haladnak a város központja fele. A központi parkban este 10 óra körül várható a rovarírtás. Csíkszereda városháza arra kéri a lakosságot, hogy a beavatkozás idején és az azt követő fél órában lehetőleg kerüljék a rovarírtás helyszíneit.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Az életed pillanatok gyűjteménye. Pillanatok, amelyeket bármikor elveszíthetsz. Mivel nem diagnosztizálják őket időben, a szív- és érrendszeri betegségek Romániában az elhalálozások első számú kiváltó tényezői. Vegyél részt a Dr. Max alapítvány által szervezett Caravana pentru Grija keretén belüli ingyenes szív- és érrendszeri szűrővizsgálaton június 26 és 28-a között a Csíkszeredai Kauflandban a Nagy Rét utca 15 szám alatt. Részletek a fundacia.drmax.ro oldalon.
1: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49 per A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Reklámot hallottak!

0: Minden sláger
1: nálunk szól.
2: Sziasztok!
3: Mi vagyunk a New Level Empire.
0: Ez itt az új dalunk.
4: Hallgassátok nagy hangerővel.
5: Napjaink legjobbjai.
6: Hi, we're Clean Bandit. This is our music.
0: Fun FM Rádió.
5: Fun FM Rádió.

0: nálunk a Mikó, vár a Petőfi utca, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: 15 éve ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. Helyi frissesség korrekt áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a hazai zöld húsos paprika kilója 8,99 bani, és a hazai új fehér burgonya kilója 1,99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A Mentsétek meg Romániát szövetség az USZERE a Nemzeti Liberális Párt alapenelével és az RMDSZ-el közös kisebbségi kormány alakítását szorgalmazza. Derül ki a Dominik Fritz USZERE elnök szerda esti Facebook bejegyzéséből. Ha a történelem jó oldalán állunk, Románia modernizációját nem lehet még egy generáción át halogatni. Az országnak szüksége van egy komoly kormányra, amely folytatja a reformokat és kézzel fogható eredményeket mutat fel az embereknek. Készen állunk egy Penele-USZERE RMDSZ összetételű kisebbségi kabinet megalakítására, fogalmazott Dominik Fritz. A bejegyzéshez egy fényképet is csatolt, amelyen a Nemzeti Liberális Párt elnökével, Ilija Bolozsánnal és Kelemen Hunor RMDSZ elnökkel együtt látható. A Szociáldemokrata Párt a beszéde korábban közölte, nem ért egyet azzal a javaslattal, hogy egy Penele-USZERE is RMDSZ alkotta jobboldali kormány, illetve egy Szociáldemokrata Párti kabinet felváltva vezesse az országot a következő időszakban. A PESZEDE ugyanakkor felszólította az USZERE-t, hogy hagyjon fel a működőképes kormány gyors megalakításának szabotálásával. Szerdán az Alkotmánybíróság elutasította a 2026-ban 859 barna medve megelőző célú kilövését lehetővé tevő törvénnyel kapcsolatos beadványt. A jogszabály etnikus ordán államfő támadta meg az Alkotmánybíróságon, a testület

0: Azonban elutasította a beadványt és alkotmányosnak ítélte a törvényt. Az alkotmánybíróság szerint a jogszabályban megszabott kvóták célja az emberek elleni medvetámadások, valamint a nagyvad okozta anyagi károk megelőzése, és a szabályozás nem sérti sem a román alkotmány rendelkezéseit, sem az Európai Unió természetvédelmi jogszabályait. Tombol a kánikula Európában, a hőhullám főként Franciaországot, Spanyolországot és az Egyesült Királyságot sújtja. Franciaországban már több tucat halálesetet is jelentettek, és már harmadik napja a vörös riasztás van érvényben. Spanyolországban pedig a hőmérséklet eléri a 45 Celsius fokot. A meteorológusok szerint az úgynevezett hőkupola fokozatosan terjed keletfele, így Romániát is eléri. Az ország északnyugati részén már sárga jelzésű riasztás van érvényben, illetve a következő napokban szinte mindenhol emelkednek a hőmérsékleti értékek. Napközben 30 fok feletti értékek lesznek jellemzők, éjszaka pedig nem esik 18 fok alá a hőmérő higanyszála. A hőség mellett továbbra is számítani lehet heves záporokra, zivatarokra, főként a Dombés hegyvidéken. Egészségügyi szakemberek a tengervizek felmelegedése miatt egyre gyorsabban terjedő vibrió baktériumokra figyelmeztetnek Európában. A fertőzések kockázata különösen nyáron, hőhullámok idején nő meg a meleg sekélyparti vizekben. A baktérium nyers tengeri ételek fogyasztásával, illetve nyílt sebek tengervízzel való érintkezése révén juthat a szervezetbe. A fertőzés hasmenést, lázat, hányást és súlyosabb esetekben komoly szövődményeket is okozhat. A szakértők szerint a baktérium már nem csak a földközi tenger térségében, hanem a Balti, az Északi és a Fekete tenger partvidékén is jelen van. A nyaralóknak azt javasolják, kerüljék a nyers tengeri herkentjük fogyasztását, nyílt sebbel ne menjenek a tengerbe, és figyeljék a helyi egészségügyi figyelmeztetéseket. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon egyelőre tiszta égbolt mellett száraz, napos időre lehet számítani. Délutántól valamely este megvastagszik a komoly felhőzet, villámokkal kísért, záporok, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. 15 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsérték 27-28 fokig emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
1: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
0: 8 óra múlt 6 perccel, jó reggelt kívánok mindenkinek, én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket Fülig zenékkel. Az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai között sorakoznak Hugel, Solto, Joe Stone, Loma Steele, Shouse, Cup Sport, Go West, DJ Mendez és még sokan mások. A mai napon, június 25-én Vilmos valamint Viola nevű hallgatóinknak kívánunk egy boldog névnapot. Ha kedvük van, tartsanak velem a folytatásban is, kávézzunk együtt!

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6
1: Csíkszereda.

0: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port törölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Ringszilhaa gyorsan már 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. A Xilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringszilhaa féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyilásban naponta akár 3 alkalommal legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer Xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladék.
1: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
2: 15 éve minden grillezéskor spórolsz. Igazán megéri. A Lidlben találsz bőr és cson nélküli csirke mellett 100 grammonként 2 lej 55 baniért. 150 grammos snack de sajtos vagy sós rudacskákat 5 lej 29 baniért. És 1000 ml-es bongelati karamellizált diós fagylaltot 9 lej 99 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
3: Reklámot hallottak.

0: Június 25-e van, jó reggelt kívánok, Vilmosok és Violák, boldog névnapot, 35 éve, 1991-ben Horvátország és Szlovénia kinyilvánította függetlenségét Jugoszláviától. 139 éve született Karinthy Frigyes író, műfordító, kritikus, újságíró, humorista, a kabaré nagymestere. 102 éve, 1924-ben született Sidney Lumet, amerikai rendező, forgatókönyvíró. 418 éve, 1608-ban nyílt katonai fenyegetéssel arra kényszerítették első Rudolf magyar királyt, hogy mondjon le a trónjáról. 174 éve született Antonio Gaudí, katalán építész, a Sagrada Família székesegyház építésének megkezdője, tulajdonképpen ő a tervező is. 160 éve, 1866-ban született Dudics Andor festőművész, akinek falképei láthatóak a Magyar Országházban. A kalendárium rovatunk végén DJ Mendez adja elő az ajándékdalt a napünnepeltjeinek.
1: Fülig zene, mosoly az arcon. A 87,6-on.

0: FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben.
1: Online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Bárhol jár. Változatosan.

0: Elkezdődött az akciók Dede mániája a Dedemánban. Most a 200 cm-es párnával ellátott függőágy csak 59,90 bani, valamint a 2,5 liter plusz 0,75 literes ajándék extra védőlak csak 139 lej. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: A következő járra meg lesz a csípe!
2: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúbb tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hősítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúbb. Semmi vakarás, csak gyógyulás. Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vén nélkül kaphat. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
3: A hasmenés sosem jön egyedül, együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidrászmekta. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény dioszmektéttel és elektrolitokkal. Hidrászmekta kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával és élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta 2-szer 1 kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
4: Reklámot hallottak.

0: Kökény Attila, Rakoncsai Viktor, valamint veled elrepülnék 2025-ből. Európa szerte tombol a kánikula, a hőség pedig alapból megviseli a szervezetünket. Ha pedig még intenzíven mozgunk is, mondjuk edzeni szeretnénk, hamarabb elfáradhatunk, és nagyobb az egészségügyi panacok megjelenésének kockázata is. Hogy lehet észszerűen ilyenkor is folytatni az edzéseket, hamarosan jövök pár tippel.
1: Fun FM Rádió. Főleg zene.

0: It's a Cruel Summer, ők voltak a Bananarama 1983-ból.
1: 87,6 Fun FM Rádió.
0: Fülig zenék között is szólnak azok a dalok, amik az embert gyakorlatilag mozgásra késztetik, főleg, hogyha megvan szokva vele egészen pontosan, napi szinten edz. Olyankor érdemes azért figyelni az időjárás körülményeire is, nem másért, de senkinek nem mondok újat azzal, hogy odakint tombol a nyár, tartósan 30 fok felett vagyunk, és még árnyékban is embert próbáló a hőség, szerencsére nálunk fele azért 1-2 fokkal kevesebb, mint úgy átlagban. Ilyenkor a legjobb lenne egy jéghideg üdítővel a hűvös lakásban pihenni, feltéve, hogyha már nem változott az is szaunává. No de mi a helyzet azokkal, akik nem bírnak megülni a fenekükön, és a meleg ellenére sem adná ki a megszokott edzést? No, róluk is gondoskodunk, és a következőkben jövök néhány tippel annak érdekében, hogyha már mindenképpen edzeni szeretne, úgy tegye, hogy ne terhelje fölöslegesen a szervezetét. A hőség alapból is megviseli a szervezetünket, ha pedig erre még rálapátolunk egy intenzív mozgást, hamarabb jön a kimerültség, és a komolyabb egészségügyi panaszok kockázata is megugrik. No de nyugalom, nem kell a kanapén megpenészedni. Hoztam néhány tippet, hogyan maradhatunk biztonságban edzés közben is. Felejtsük el például a déli órákat. Manapság már reggel 8-kor is dől a hőség a betonból. Szóval vagy keljen korán, vagy halassza a mozgást késő estére, amikor már kicsit csillapodik a hőmérséklet. Ha délben indul futni fedetlen fejjel, azzal nem a kondiát fejleszti, hanem a napszúrást és a kiszáradást kockáztatja. Első és legfontosabb tehát időzítsünk okosan. Ha magas a páratartalom, a testünk sokkal nehezebben hűti magát izzadással. Ezzel a szabadban nem tudunk mit kezdeni. Maximum úgy, hogyha az időjárás jelentéshez igazítjuk az edzést, tehát... Második jó tipp, figyeljük a páratartalmat. Vegyünk vissza a tempóból, ez kötelező, nem most kell megdönteni az egyéni rekordokat. Félmaraton helyett jöhet egy tempósabb séta, az 50 kilométeres bringatúra helyett pedig elég lesz most mondjuk 25 is. És ha már ugye a hűtés mint olyan szóba jött, csak óvatosan, felhevült testtel a jéghideg vízbe ugrani kész öngyilkosság a szívünknek. A jégakó is csak a kis felületen hatásos, ehelyett inkább locsoljuk le magunkat, vagy használjunk nedves törölközőt. Egy profi tipp, már az edzés előtt hűtsük le magunkat kicsit egy langyos zuhannyal, így ki tudjuk tolni a fáradási küszöböt. A legfontosabb pedig, hogy hagyjunk időt magunknak. Alkalmazzuk a fokozatosságot, és ami a legnehezebb az elszánt sportolóknak, tanuljunk meg leállni. Ha a testünk jelez, nem az akaratunk vezessen, hanem inkább a józan eszünk, azaz tartsunk szünetet. Végül hidratáljunk, ez nagyon fontos, és nem csak akkor igaz, ha a patakokban folyik rólunk a víz a pályán. Ha egész nap a klimatizált irodában vagy a kocsiban ücsörgünk, szinte észrevétlenül száradunk ki. Igyunk többet, mint általában, azaz folyamatosan kortyoljunk vizet. Nos, ezek voltak a tippek arra vonatkozóan, hogyha semmikért nem akar leállni a napi edzéssel, akkor legalább csinálja észszerűen.
1: Ha szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenében. Szombatonként 11-től.

0: 15 éve ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. Helyi frissesség korrekt áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a hazai zöld húsos paprika kilója 8,99 bani, és a hazai új fehér burgonya kilója 1,99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49 per A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Étel után puffadás, kell nekem egy változás. Nem használok autót, ebéd után sétálok. Vitamin adagom szép, mérek ásványt, fehérjét. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem. Emésztésem nem enged, enzim hiányban szenved. Próbáld ki a kettős hatású Kebene Enzit, 8 emésztés segítő enzim komplex, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikon. Kebene Enzi, légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A Mentsétek meg Romániát szövetség az USZR-re a Nemzeti Liberális Párt alapenelével és az RMDSZ-el közös kisebbségi kormány alakítását szorgalmazza. Derül ki a Dominik Fritz USZR-re elnök szerda esti Facebook bejegyzéséből. A történelem jó oldalán állunk, Románia modernizációját nem lehet még egy generáción át halogatni. Az országnak szüksége van egy komoly kormányra, amely folytatja a reformokat és kézzel fogható eredményeket mutat fel az embereknek. Készen állunk egy Benelux-RMDSZ összetételű kisebbségi kabinet megalakítására, fogalmazott Dominik Fritz. A bejegyzéshez egy fényképet is csatolt, amelyen a Nemzeti Liberális Párt elnökével, Ilija Bolozsánnal és Kelemen Hunor RMDSZ elnökkel együtt látható. A Szociáldemokrata Párt a beszéde korábban közölte, nem ért egyet azzal a javaslattal, hogy egy Benelux-RE is RMDSZ alkotta jobboldali kormány, illetve egy Szociáldemokrata Párti kabinet felváltva vezesse az országot a következő időszakban. A PESZEDE ugyanakkor felszólította az USZR-et, hogy hagyjon fel a működőképes kormány gyors megalakításának szabotálásával. Szerdán az Alkotmánybíróság elutasította a 2026-ban 859 barna medve megelőző célú kilövését lehetővé tevő törvénnyel kapcsolatos beadványt. A jogszabályt Nikos Ordán államfő támadta meg az Alkotmánybíróságon, a testület azonban elutasította a beadványt és alkotmányosnak ítélte a törvényt. Az Alkotmánybíróság szerint a jogszabályban megszabott kvóták célja az emberek elleni medvetámadások, valamint a nagyvad okozta anyagi károk megelőzése, és a szabályozás nem sérti sem a román alkotmány rendelkezéseit, sem az Európai Unió természetvédelmi jogszabályait. Tombol a kánikula Európában, a hőhullám főként Franciaországot, Spanyolországot és az Egyesült Királyságot sújtja. Franciaországban már több tucat halálesetet is jelentettek, és már harmadik napja a vörös riasztás van érvényben. Spanyolországban pedig a hőmérséklet eléri a 45 Celsius fokot. A meteorológusok szerint az úgynevezett hőkupola fokozatosan terjed keletfele, így Romániát is eléri. Az ország északnyugati részén már sárga jelzésű riasztás van érvényben, illetve a következő napokban szinte mindenhol emelkednek a hőmérsékleti értékek. Napközben 30 fok feletti értékek lesznek jellemzők, éjszaka pedig nem esik 18 fok alá a hőmérő higanyszála. A hőség mellett továbbra is számítani lehet heves záporokra, zivatarokra, főként a domb- és hegyvidéken. Egészségügyi szakemberek a tengervizek felmelegedése miatt egyre gyorsabban terjedő vibrió baktériumokra figyelmeztetnek Európában. A fertőzések kockázata különösen nyáron, hőhullámok idején nő meg a meleg sekélyparti vizekben. A baktérium nyers tengeri ételek fogyasztásával, illetve nyílt sebek tengervízzel való érintkezése révén juthat a szervezetbe. A fertőzés hasmenést, lázat, hányást és súlyosabb esetekben komoly szövődményeket is okozhat. A szakértők szerint a baktérium

0: Már nem csak a földközi tenger térségében, hanem a balti, az északi és a fekete tenger partvidékén is jelen van. A nyaralóknak azt javasolják, kerüljék a nyers tengeri herkentjük fogyasztását, nyílt sebbel ne menjenek a tengerbe, és figyeljék a helyi egészségügyi figyelmeztetéseket. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon egyelőre tiszta égbolt mellett száraz, napos időre lehet számítani. Délutántól valamely este megvastagszik a komoly felhőzet, villámokkal kísért, záporok, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. 15 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsérték 27-28 fokig emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
1: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
0: 9 óra múlt 4 perccel jó reggelt kívánok mindenkinek, én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket, ez a mai kotyogó egy újabb órájának kezdete. 9-től 90-esek javában itt nálunk az éterben, FM 87.6 Csíkszereda. Ha kedvük van, tartsanak velem a folytatásban is, indul az időutazás.

0: Az életed pillanatok gyűjteménye. Pillanatok, amelyeket bármikor elveszíthetsz. Mivel nem diagnosztizálják őket időben, a szív- és érrendszeri betegségek Romániában az elhalálozások első számú kiváltó tényezői. Vegyél részt a Dr. Max alapítvány által szervezett Caravana pentru Grija keretén belüli ingyenes szív- és érrendszeri szűrővizsgálaton június 26 és 28-a között a csíkszeredai Kauflandban a Nagy Rét utca 15 szám alatt. Részletek a fundaciadrmax.ro oldalon.
1: A gyerekek szivacsként szívják magukba az újdonságokat, és a legjobb, ha élményekkel egybekötve szerzik meg a hasznos tudást. Játékos tanulás, nyelvórák, szuper közösség, mindez és rengeteg izgalmas program várja diákokat a Matthias Corvinus Kollégiumban, Erdély 7 városában. A robotikától a pénzügyekig, csillagászattól a művészetekig számos hasznos, iskolai tanulmányokat kiegészítő képzés zajlik a Fiatal Tehetség programban. Az ősszel 5. osztályt kezdő diákok június 30-áig jelentkezhetnek. Részletek a fit.mcc.ro weboldalon.
0: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A fortifikáció Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, esszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvas el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
2: 15 éve minden grillezéskor spórolsz. Igazán megéri. A Lidl-ben találsz bőr és cson nélküli csirke mellett 100 g onként 2 lej 55 baniért, 150 g-os snack de sajtos vagy sós rudacskákat 5 lej 29 baniért, és 1000 ml-es bongelati karamellizált diós fagylaltot 9 lej 99 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
3: Elkezdődött az akciók Dede mániája a Dedemánban. Most a Paxton nedves száraz kárpit tisztító porszívó mindössze 369, valamint a két személyes Renforce pamutágynemű csak 139 lej. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
4: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: 9-től szólnak a 90-es évek legmenőbb dalai, a 90-es évek. A korszak, amikor a kazettákat még ceruzával tekertük vissza, a netre való csatlakozást pedig egy földön túli sípoló hang kísérte, és a zsebünkben egy digitális virtuális lény pityegése jelentette a legnagyobb felelősséget, azaz meg kellett etetni a tamagocsit. Ha a 90-es évekre gondolunk, van néhány ikonikus dolog, ami nélkül egyszerűen nem létezett menőség abban az évtizedben. És persze nem csak a menő dolgok voltak, hanem az állandóan szóló menő dalok is. Ezek közül válogatok továbbra is egészen 10 óráig, negyed 10 múlt 4 perccel. Úgy érzem, hogy helyenként gyűlnek a gomoly felhők. Mondjuk így a délelőtti órában ez nem is olyan nagy probléma, hiszen legalább egy icipicit visszavesz az emelkedő hőmérséklet által okozott hőérzetből. 19 fokot mérnek jelenleg Csíkszeredában, 27 fokig emelkedik a csúcsérték.
1: Közérdekű hirdetés következik.
0: Rovarírtást végeznek június 25-én csütörtökön a város teljes közterületén. Az elsősorban kullancsok és szúnyogok ellen irányuló első beavatkozás este 9 órakor kezdődik a Zsögödi város részen, majd onnan haladnak a város központja fele. A központi parkban este 10 óra körül várható a rovarírtás. Csíkszered a városháza arra kéri a lakosságot, hogy a beavatkozás idején és az azt követő fél órában lehetőleg kerüljék a rovarírtás helyszíneit.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Postás Júli és a Puszi Nyuszi 1997-ből a Miniszter Félrelép című nagy sikerű magyar romantikus vígjáték egyik betét dalaként vált széles körben ismerté. Visszatérve egy kicsit a 90-es évek huncut dolgaira, emlékeznek-e még a Tamagocsira? A japán kis csirke vagy egyéb lény etetést igényelt, és néha számot tartotta a figyelmünkre. Takarítani, sőt, altatni is kellett. Ha suliban voltunk, és anyukánk elfelejtett ránézni, délutánra menetrendszerűen jött a tragédia. Aztán itt van a kazettás Walkman és a Discman, ami egy talán egy icipicit szélesebb körben volt elterjedt, legalábbis itt nálunk fele. Ez volt a hordozható zene csúcsa. A Walkmannél még trükközni kellett az elemekkel, a Discman tulajdonosa pedig folyamatosan az anti-shock, azaz rázkódás védelem funkcióért imádkoztak, nehogy megugorjon a CD séta közben. Sárga kazettás Nintendo és a Tetris, ez utóbbi volt a gyakoribb, a piacok slágere a tévére köthető sárga kazettás klón konzolok voltak, ezen játszotta mindenki a Super Mario-t vagy a Duck Hunt-ot a fénypuskával, és persze a szürke tégla alakú monokrom Game Boy. Aztán nézzünk szét egy picikét a divat, illetve a stílus terén, a lázadástól egészen a neonig. A Kurt Cobain és a Nirvana farvizén beúszott a kockás flaneling, a kinyúlt pulóver, a bakancs és a szaggatott farmer, bár hogyha jobban meggondolom, ez a felsorolás gyakorlatilag mai nap is megállja a helyét a divatban. Minél lazább és igénytelenebb tűnő volt a szett, annál menőbbnek számított az, aki viselte. A srácoknál a sarok villanása jelentette a státus szimbólumot a játszótéren, a csajoknál pedig a Spice Girls által ihletett hatalmas platformos cipők mentek. A rágógumi aranykorának számított a 90-es évtized, a méteres kiszerelésű tekerős hubabuba és a tetoválós turbórágó, aminek a belsejében ugye egy autós képet rejtettek el a gyártók, ezeket mindenki gyűjtötte, nos ezek voltak a kötelező kellékek. A másolt VHS kazetták korának számított a 90-es évek, elmenni a TK-ba, kibérelni a hétvégére három filmet, amiket a kötelező visszavitel ellen vissza is kellett tekerni, miközben a hangalámondásos akciófilmek vagy a hangcsúszásos verziók teljesen természetesnek hatottak. A falakat poszterek borították, Backstreet Boys, NSYNC a lányoknál, illetve Spice Girls, de meg a pokszakmát letaroló zöldes neonos klipjeivel hódító Britney Spears. Amikor suli után rohanni kellett haza, mert mondjuk kezdődött a Senna, a Herkules, a lovagok vagy éppenséggel a Beverly Hills 90210. Bizony, a korszak ultimate kérdése, kinek volt anti-shocka diszkmennyén. Ha 40 másodperces volt ez, akkor bizony annak tulajdonosa a lakótelep királyának számított.
1: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doran English angol tábor, Smarty Camp Steam élmény tábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinxilhá a xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás náthatüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinxilhá, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
3: Dakota Security. Több, mint biztonság. Változatos professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az önrendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg- és kárpittisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.com.
4: Reklámot hallottak.

Faith Evans, valamint az I'll Be Missing You szintén a 90-es évek egyik ikonikus dala, egészen pontosan 1997-ben jelent meg. 9-től csak 90-esek szólnak itt nálunk az éterben, FM 87.6, Csíkszereda. A folytatásban érkezik egy nagy-nagy sláger. Lássuk, melyik is legyen. I wanna see more happy people, Prince Little Joe és Marky Mark.

0: 15 éve ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. Helyi frissesség korrekt áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a hazai zöld húsos paprika kilója 8,99 bani, és a hazai új fehér burgonya kilója 1,99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Az elfelejtett egészséges húsféle, a nyúl a főszereplője a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júniusi lapszámának. Szakácsaink megmutatják, hogyan lehet ebből a kiváló alapanyagból levest, sültet, vadast, bolonyait készíteni. Borra, sör? Italrovatunkban a nyári frissítőket mutatjuk be. Hal specialistánk harcsa, tócsnit és süllőkockát készít, de arra is fény derül, hogyan lehet napveremben növényeket termeszteni. A Székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu oldalán.
2: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

Tipikus 90-es évekbeli hangzás, The Brand New Heavies 1994-ből, ez volt a Sometimes. Ezt az órát egy szintén ikonikus dallal zárjuk, ez majdnem a 90-es évek vége fele, 98-ban jelent meg egészen konkrétan, ez a Brandon Monica, valamint a The Boy Is Mine. Rögtön utána hírek, információk a Fan FM hírszolgálattól.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A Mentsétek meg Romániát szövetség az USZERE a Nemzeti Liberális Párt alapenelével és az RMDSZ-el közös kisebbségi kormány alakítását szorgalmazza. Derül ki a Dominik Fritz USZERE elnök szerda esti Facebook bejegyzéséből. A történelem jó oldalán állunk, Románia modernizációját nem lehet még egy generáción át halogatni. Az országnak szüksége van egy komoly kormányra, amely folytatja a reformokat és kézzelfogható eredményeket mutat fel az embereknek. Készen állunk egy Benelux-szere RMDSZ összetételű kisebbségi kabinet megalakítására, fogalmazott Dominik Fritz. A bejegyzéshez egy fényképet is csatolt, amelyen a Nemzeti Liberális Párt elnökével, Ilija Bolozsánnal és Kelemen Hunor RMDSZ elnökkel együtt látható. A Szociáldemokrata Párt a beszéde korábban közölte, nem ért egyet azzal a javaslattal, hogy egy Benelux-szere is RMDSZ alkotta jobboldali kormány, illetve egy Szociáldemokrata Párti kabinet felváltva vezesse az országot a következő időszakban. A PESZEDE ugyanakkor felszólította az USZERE-t, hogy hagyjon fel a működőképes kormány gyors megalakításának szabotálásával. Szerdán az Alkotmánybíróság elutasította a 2026-ban 859 barna medve megelőző célú kilövését lehetővé tevő törvénnyel kapcsolatos beadványt. A jogszabályt Nikos Ordán államfő támadta meg az Alkotmánybíróságon, a testület azonban elutasította a beadványt és alkotmányosnak ítélte a törvényt. Az Alkotmánybíróság szerint a jogszabályban megszabott kvóták célja az emberek elleni medvetámadások, valamint a nagyvad okozta anyagi károk megelőzése, és a szabályozás nem sérti sem a román alkotmány rendelkezéseit, sem az Európai Unió természetvédelmi jogszabályait. Tombol a kánikula Európában, a hőhullám főként Franciaországot, Spanyolországot és az Egyesült Királyságot sújtja. Franciaországban már több tucat halálesetet is jelentettek, és már harmadik napja a vörös riasztás van érvényben. Spanyolországban pedig a hőmérséklet eléri a 45 Celsius fokot. A meteorológusok szerint az úgynevezett hőkupola fokozatosan terjed keletfele, így Romániát is eléri. Az ország északnyugati részén már sárga jelzésű riasztás van érvényben, illetve a következő napokban szinte mindenhol emelkednek a hőmérsékleti értékek. Napközben 30 fok feletti értékek lesznek jellemzők, éjszaka pedig nem esik 18 fok alá a hőmérő higanyszála. A hőség mellett továbbra is számítani lehet heves záporokra, zivatarokra, főként a domb- és hegyvidéken. Egészségügyi szakemberek a tengervizek felmelegedése miatt egyre gyorsabban terjedő vibrió baktériumokra figyelmeztetnek Európában. A fertőzések kockázata különösen nyáron, hőhullámok idején nő meg a meleg sekélyparti vizekben. A baktérium nyers tengeri ételek fogyasztásával, illetve nyílt sebek tengervízzel való érintkezése révén juthat a szervezetbe. A fertőzés hasmenést, lázat, hányást és súlyosabb esetekben komoly szövődményeket is okozhat. A szakértők szerint a baktérium már nem csak a földközi tenger térségében, hanem a balti, az északi és a fekete tenger partvidékén is jelen van. A nyaralóknak azt javasolják, kerüljék a nyers tengeri helkentjük fogyasztását, nyílt sebbel ne menjenek a tengerbe, és figyeljék a helyi egészségügyi figyelmeztetéseket. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon egyelőre tiszta égbolt mellett száraz, napos időre lehet számítani. Délután

0: délutántól valamely este megvastagszik a komoly felhőzet, villámokkal kísért, záporok, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. A csúcsérték 27-28 fokig emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
1: A hírek után vissza a kotyogóba.
2: A kotyogóba.
1: Günther Ottóval.
0: Tíz óra múlt 5 perccel, kellemes délelőttöt kívánok, tartsanak velem a folytatásban is, kávézzunk együtt, a háttérben pedig szólnak az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai.

0: negyed tizenegy lesz 2 perc múlva. Fülig zenék között az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai szólnak. Hőségriadó van érvényben szinte az egész országban. Ez alól a Hargita, Kovászna, Bákorné, Ancsi és mindössze Szucsáva megyék képeznek kivételt. Szinte az egész országban rendkívül magas hőmérsékleti értékekkel számolni. A meteorológusok 35 Celsius fokos hőmérsékletet jósolnak. Nyugaton és északnyugaton ennél is magasabb értékeket regisztrálhatnak. Csütörtökön, június 25-én a Bánságban, a Körösvidéken, Máramarosban, Olténiában, Munténiában, Dobrudzsában, Erdély nagy részén, valamint Moldva déli és keleti részén lesz az évszakhoz képest rendkívül magas hőmérséklet. A legmagasabb értékek 30 és 35 Celsius fok között alakulnak, illetve nyugaton és északnyugaton regisztrálják majd ezeket. Elsőfokú figyelmeztetést adtak ki déli 12 és este 9 óra közötti időszakra az ország nagy részére. A hőterhelés a síksági területeken lesz a leginkább érezhető, ahol a páratartalom index, azaz az ITU rövidítve, eléri, sőt kissé meg is haladja a kritikus 80 egységes küszöb értéket. Csíkszeredában jelenleg 22 Celsius fokot mérnek, a hőségriadó alól Hargita megye teljes egészében kivételt képez, de persze itt is fontos, hogy főleg a déli órákban, azaz déli 12 és délután 3 óra között lehetőleg ne tartózkodjanak a tűző napon.
1: Minden sláger nálunk szól. Egykori nagy kedvencek,

0: your weather girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got news for you?
1: No.

Óriási hazai sikernek tapsolhatunk a moziban Steven Spielberg legfrissebb tűkönülve várt UFO-s sci-fi thrillere, a leleplezés napja vagy Disclosure Day már a hazai vásznakat is meghódította, így a csíki moziban is el lehet még csípni az intergalaktikus izgalmakat. A monumentális hollywoodi produkció azonban nem csak a zseniális UFO-s sztori miatt kötelező program, hanem egy hatalmas magyar elismerés miatt is. Bizony. A történet szerint a Golden Globe-díjas Emily Blunt karakterének otthonában fontos szerep jut a vizuális hang, nem is a hang, hanem a hangulat teremtésnek. És itt jön a csavar, a látványtervezők, nemzetközi művészek ezrei közül egy magyar alkotó, Egedenikő Katalin illusztrátor mintatervező munkájába szerettek bele. Az ő jellegzetes egyedi Cat Bingo elnevezésű macskás grafikája díszíti ugyanis a főszereplő lakásának falát. És ugye, hogyha Steven Spielberg moziról beszélünk, tudjuk, hogy semmi nem a véletlen műve. Minden egyes díszletelem, a háttérben megbújó legapróbb részlet a karakter személyiségét építi és a drámai hatást fokozza. Enikő macskái a legmagasabb hollywoodi elitben nyertek belépőt, olyan sztárok mellett, mint Colin Firth vagy Josh O'Connor. A szigorú hollywoodi titoktartási szerződések miatt az alkotónak egészen a premier pillanatáig mélyen hallgatnia kellett a felkérésről, így a film hivatalos bemutatója számára is egy igazi, valóságos leleplezés napja volt.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élmény tábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Elkezdődött az akciók dedemániája a Dedemánban. Most a 200 cm-es párnával ellátott függőágy csak 59,90 bani, valamint a 2,5 liter plusz 0,75 literes ajándék extra védőlak csak 139 lej. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: Reklámot hallottak.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Rovarírtást végeznek június 25-én csütörtökön a város teljes közterületén. Az elsősorban kullancsok és szúnyogok ellen irányuló első beavatkozás este 9 órakor kezdődik a Zsögödi város részen, majd onnan haladnak a város központja fele. A központi parkban este 10 óra körül várható a rovarírtás. Csíkszereda városháza arra kéri a lakosságot, hogy a beavatkozás idején és az azt követő fél órában lehetőleg kerüljék a rovarírtás helyszíneit.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: A zenei változatosságra vágysz. Jó hely.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Csütörtökön szinte az egész országra első fokú sárga figyelmeztetés van érvényben a magas hőmérséklet és a hőség miatt. A meteorológusok 35 Celsius fokos hőmérsékletet jósolnak, nyugaton és északnyugaton ennél magasabbat. Ez alól ma a Hargita megye kivétel. A meteorológusok péntekre kiadott riasztása szerint már az egész országban hőségre kell számítani. Erdély több megyéjében másodfokú narancssárga riasztás lép életbe, 33-37 fokos csúcsértékekkel. A pártok egyeztettek egy kisebbségi kormány támogatásának feltételeiről, ma ismertetik a következtetéseiket, jelentette Bernikó Sordán elnök. Az államfő közlése szerint a tárgyalások egy nyugatbarát kisebbségi kormány megalakítása fele mutatnak. A pártok jelenleg azokat a feltételeket fogalmazzák meg, amelyek mellett kormányzati szerepvállalás nélkül kívülről támogatnák ezt a kabinetet. Az USZERE a PENELE-vel és az RMDSZ-szel közös kisebbségi kormány alakítását szorgalmazza, derül ki Dominik Fritz USZERE elnök Facebook bejegyzéséből. Az országnak egy komoly kormányra van szüksége, amely folytatja a reformokat és kézzelfogható eredményeket mutat fel az embereknek. Készen állunk egy PENELE-USZERE-RMDSZ összetételű kisebbségi kabinet alakítására, fogalmazott Dominik Fritz. A PESZEDE nem ért egyet ezzel a javaslattal, hogy egy PENELE, USZERE és RMDSZ alkotta jobboldali kormány, illetve egy szociáldemokrata párti kabinet felváltva vezesse az országot a következő időszakban, jelentették ki az alakulat képviselői. A párt azzal vádolja a Mentsetek meg Romániát szövetséget, hogy tudatosan akadályozza a kormányalakításról szóló politikai megállapodás létrejöttét, és irreális követeléseivel fenntartja a politikai válságot. Spórolnak a romániaiak, és ez leginkább a szépségiparon, valamint a szórakoztatóiparon látszik, derül ki az Országos Statisztikai Intézet legfrissebb adataiból. Az elemzés szerint áprilisben drasztikusan visszaesett a lakossági szolgáltatások forgalma. A legnagyobb vesztesek a fodrászatok és a szépségszalonok, ahol az év első 4 hónapjában csaknem 17%-kal zuhantak be a bevételek a tavalyi évhez képest. De nem megy jól a játéktermeknek, valamint a szállodáknak és a vendéglátóiparnak sem. Utóbbiak szintén kétszámjegyű mínusszal zárták a tavaszt. A statisztikusok szerint a negatív adatok hűen tükrözik a vásárlóerő csökkenését. Az egyetlen ágazat, amely a spórolás ellenére is szárnyal, a turizmus. Az utazási irodák forgalma ugyanis több mint 16%-os növekedést mutat az év első harmadában. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett egyelőre marad a száraz napos időjárás. Délutántól azonban nem kizárt, hogy megvastagszik a gomoly felhőzet, villámokkal kísért esőzések is kialakulhatnak. 23 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsérték a 27, akár a 29 fokot is elérheti. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: Június 25-e van csütörtök, kellemes délelőtöt kívánok mindenkinek, ez a mai kotyogó utolsó órája. Én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket, ha kedvük van, tartsanak velem!

0: 12 lesz 6 perc múlva, hoztam egy jó kis összefoglalót az éppen zajló futballvilágbajnokság történéseiből. A 2026-os észak-amerikai labdarúgó világbajnokság legforróbb, legfrissebb eseményeit válogattam össze, épp a csoportkör végjátékának pillanataiból. Portugália 5-0-ra gázolt el Üzbegisztánt, a meccsen Ronaldo duplázott, amivel ő lett az első focista a világon, aki 6 különböző világbajnokságon is gólt szerzett. Bátran kijelenthetjük, hogy Cristiano Ronaldo történelmet írt. Neymar visszatért, közel 1000 nap kihagyás után öltötte magára újra a brazilmezt, és állította be Pelé, valamint Rivaldo VB rekordjait. Brazília ráadásul legutóbb a skótokat is simán verte. Kylian Mbappé duplájával a franciák 3-0-ra verték Irakot, a meccset vihar miatt félbe is kellett szakítani egy időre, míg Erling Haaland szintén 2-t lőtt a Szenegál elleni 3-2-es norvég győzelem során. Természetesen nem csak sikersztorikból, de drámákból, továbbjutókból és kiesőkből is jócskán van, amiről beszélni. Svájc megnyerte a B csoportot, Kanadát verték 2-1-re, de a társházigazda kanadaiak is bent vannak a legjobb 32 között. Kolumbia és Mexikó is hozta a kötelezőt, és már biztosan ott van az egyenes kieséses szakaszban. A VB eddigi meglepetését tekintve az európai kis csapat Bosznia-Hercegovina történelmi sikert aratott, 3-1-re verték Katart, és bár csoport harmadikként zártak, az eredményeik alapján már biztosan tovább jutottak a legjobb 32 közé, Katár pont nélkül csúfosan búcsúzott. Az angol szenvedést tekintve Thomas Tuchel angol válogatottja hiába birtokolta 79%-ban a labdát, nem bírt Gánával, ráadásul a gánaiak egy meg nem adott 11-es miatt dühönhetnek. Ami a szigorú ítéleteket és a furcsa büntetéseket illeti az idei futballvilágbajnokságról, a paraguayi Miguel Almirón történelmi piros lapot és utólagos eltiltást kapott Törökország ellen, miután a FIFA új, szigorú szabálya szerint letakarta a száját, miközben az ellenféllel vagy a bíróval vitatkozott. A katari Assim Madibót kőkeményen 5 mérkőzésre tiltották el, miután a Kanada elleni meccsen brutális belépővel törte el ellenfele lábát.
1: A gyerekek szivacsként szívják magukba az újdonságokat, és a legjobb, ha élményekkel egybekötve szerzik meg a hasznos tudást. Játékos tanulás, nyelvórák, szuperközösség, mindez és rengeteg izgalmas program várja diákokat a Matthias Corvinus Kollégiumban, Erdély 7 városában. A robotikától a pénzügyekig, csillagászattól a művészetekig számos hasznos, iskolai tanulmányokat kiegészítő képzés zajlik a Fiatal Tehetség programban. Az ősszel 5. osztályt kezdő diákok június 30-áig jelentkezhetnek. Részletek a fit.mcc.ro weboldalon.
2: Most pedig vissza a Fülig zenékhez.
3: Igazi slágerek
2: és napjaink kedvencei változatosan.
3: Változatosan.

0: szereti az elmúlt 30 év zenéit.
1: Az MP3 korában is a legjobb választás. Abakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit.
0: Igazi zenében.
2: Szombatonként 11-től.

0: elkezdődött az akciók Dede mániája a Dedemánban. Most a Paxton nedves száraz kárpit tisztító porszívó mindössze 369, valamint a két személyes Renforce pamutágynemű csak 139 lej. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angoltábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpittisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.com.
3: Reklámot hallottak.

Felütjük a pop nagy történelem könyvét, Michael Jackson Dangerous érájáról beszélek röviden, aztán mutatok egy dalt az imént említett nagy lemezről, ami egyébként 1991-ben jelent meg. Az egyetemes pop történelem egyik legizgalmasabb fejezetéről beszélünk, ugyanis ez volt az a pont, amikor Jackson úgy döntött, hogy elengedi Quincy Jones kezét, és fejest ugrik a korszak legfrissebb utcai hangzásaiba. A lemez lényegében a New Jack Swing stílus csúcsműve lett, köszönhetően a zseniális producernek Ted Reilly-nak, a fémes gépi és zakatoló ritmusok és a pop R&B fúziója egy teljesen új, nyersebb és modernebb Michael Jackson-t mutatott meg a világnak. A nagy lemez tulajdonképpen egy igazi kis lemezgyár volt, lévén, hogy a Dangerous lemezen helyet kapott 14 dalból 9 track jelent meg, hivatalos singleként 1991 és 93 között. A sorban a 9. a Szabadítsátok ki, Willie főcím dala, a monumentális gospel kórussal ellátott Will You Be There lett, ez tulajdonképpen az a dal, ami elő van készítve az imént említett nagylemezről.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

1998-ban jelent meg Share Believe című nagy lemeze, erről szólt a címadódal. Ez az utolsó előtti a mai kotyogóban, hiszen még 4 perc maradt hátra déli 12 óráig, hamarosan húzzák majd a harangot. Ha kimegy otthonról, nem árt egy ilyen, mondjam azt, hogy alapvédelem a bőrnek, feltéve ugye, hogyha rövid ujjban megy, akkor de pláne, nem másért, de ne égessük szénné magunkat. Víz kéz ügyben, hogy legyen amivel pótolni a kizzadt elveszített víz mennyiséget. Elképzelhető, hogy délután némi zápor, zivatar is végig seper a térségen, de ez még változhat, lévén, hogy viszonylag élénk a szél, és elég sűrűn mozognak a felhők. 23 Celsius fokot vérnek jelenleg Csíkszeredában, 28-29 fokot is elérheti a csúcsérték, illetve a reális hőérzet is már jócskán 23 fok fölött van. Én Günther Otto vagyok, köszönöm a figyelmet, a Tempo Hello Radio-val búcsúzom, találkozzunk holnap is!

0: Magyarországra első fokú sárga figyelmeztetés van érvényben a magas hőmérséklet és a hőség miatt. A meteorológusok 35 Celsius fokos hőmérsékletet jósolnak, nyugaton és északnyugaton ennél magasabbat. Ez alól ma a Hargita megye kivétel. A meteorológusok péntekre kiadott riasztása szerint már az egész országban hőségre kell számítani. Erdély több megyéjében másodfokú narancssárga riasztás lép életbe, 33-37 fokos csúcsértékekkel. A pártok egyeztettek egy kisebbségi kormány támogatásának feltételeiről, ma ismertetik a következtetéseiket, jelentette Bernikus Ordán elnök. Az államfő közlése szerint a tárgyalások egy nyugatbarát kisebbségi kormány megalakítása fele mutatnak. A pártok jelenleg azokat a feltételeket fogalmazzák meg, amelyek mellett kormányzati szerepvállalás nélkül kívülről támogatnák ezt a kabinetet. Az USZERE a PENELÉ-vel és az RMDSZ-el közös kisebbségi kormány alakítását szorgalmazza, derül ki Dominik Fritz USZERE elnök Facebook bejegyzéséből. Az országnak egy komoly kormányra van szüksége, amely folytatja a reformokat és kézzelfogható eredményeket mutat fel az embereknek. Készen állunk egy PENELE-USZERE-RMDSZ összetételű kisebbségi kabinet alakítására, fogalmazott Dominik Fritz. A PESZEDE nem ért egyet ezzel a javaslattal, hogy egy PENELE, USZERE és RMDSZ alkotta jobboldali kormány, illetve egy szociáldemokrata párti kabinet felváltva vezesse az országot a következő időszakban, jelentették ki az alakulat képviselői. A párt azzal vádolja a Mentsetek meg Romániát szövetséget, hogy tudatosan akadályozza a kormányalakításról szóló politikai megállapodás létrejöttét, és irreális követeléseivel fenntartja a politikai válságot. Spórolnak a romániaiak, és ez leginkább a szépségiparon, valamint a szórakoztatóiparon látszik, derül ki az Országos Statisztikai Intézet legfrissebb adataiból. Az elemzés szerint áprilisben drasztikusan visszaesett a lakossági szolgáltatások forgalma. A legnagyobb vesztesek a fodrászatok és a szépségszalonok, ahol az év első 4 hónapjában csaknem 17%-kal zuhantak be a bevételek a tavalyi évhez képest. De nem megy jól a játéktermeknek, valamint a szállodáknak és a vendéglátóiparnak sem. Utóbbiak szintén 2-számjegyű mínusszal zárták a tavaszt. A statisztikusok szerint a negatív adatok hűen tükrözik a vásárlóerő csökkenését. Az egyetlen ágazat, amely a spórolás ellenére is szárnyal, a turizmus. Az utazási irodák forgalma ugyanis több mint 16%-os növekedést mutat az év első harmadában. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett egyelőre marad a száraz napos időjárás. Délutántól azonban nem kizárt, hogy megvastagszik a gomoly felhőzet, villámokkal kísért esőzések is kialakulhatnak. 23 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsérték a 27, akár a 29 fokot is elérheti. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
1: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
1: Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió. Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
2: Fan FM Rádió.
1: Fülig zene.
2: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
1: Fülig zene!
2: Fan

0: Az elfelejtett egészséges húsféle, a nyúl a főszereplője a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júniusi lapszámának. Szakácsaink megmutatják, hogyan lehet ebből a kiváló alapanyagból levest, sültet, vadast, bolonyait készíteni. Borra, sör? Italrovatunkban a nyári frissítőket mutatjuk be. Hal specialistánk harcsa tócsnit és süllőkockát készít, de arra is fény derül, hogyan lehet napveremben növényeket termeszteni. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postai hivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.ro oldalán.
1: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élmény tábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Reklámot hallottak.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Rovarírtást végeznek június 25-én csütörtökön a város teljes közterületén. Az elsősorban kullancsok és szúnyogok ellen irányuló első beavatkozás este 9 órakor kezdődik a Zsögödi város részen, majd onnan haladnak a város központja fele. A központi parkban este 10 óra körül várható a rovarírtás. Csíkszered a városháza arra kéri a lakosságot, hogy a beavatkozás idején és az azt követő fél órában lehetőleg kerüljék a rovarírtás helyszíneit.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

Csak a legjobbak. Csak változatosan. Csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: Reklámot hallottak.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fanefem. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Csütörtökön szinte az egész országra első fokú sárga figyelmeztetés van érvényben a magas hőmérséklet és a hőség miatt. A meteorológusok 35 Celsius fokos hőmérsékletet jósolnak, nyugaton és északnyugaton ennél magasabbat. Ez alól ma a Hargita megye kivétel. A meteorológusok péntekre kiadott riasztása szerint már az egész országban hőségre kell számítani. Erdély több megyéjében másodfokú narancssárga riasztás lép életbe, 33-37 fokos csúcsértékekkel. A pártok egyeztettek egy kisebbségi kormány támogatásának feltételeiről, ma ismertetik a következtetéseiket, jelentette Berniku Sordán elnök. Az államfő közlése szerint a tárgyalások egy nyugatbarát kisebbségi kormány megalakítása fele mutatnak. A pártok jelenleg azokat a feltételeket fogalmazzák meg, amelyek mellett jelentette Berniku Sordán elnök. Az államfő közlése szerint a tárgyalások egy nyugatbarát kisebbségi kormány megalakítása fele mutatnak. A pártok jelenleg azokat a feltételeket fogalmazzák meg, amelyek mellett kormányzati szerepvállalás nélkül kívülről támogatnák ezt a kabinetet.

kisebbségi kabinet alakítására, fogalmazott Dominik Fritz. A PESZEDE nem ért egyet ezzel a javaslattal, hogy egy Penele Ussere és Erendész alkotta jobboldali kormány, illetve egy szociáldemokrata párti kabinet felváltva vezesse az országot a következő időszakban, jelentették ki az alakulat képviselői. A párt azzal vádolja a Mentsetek meg Romániát szövetséget, hogy tudatosan akadályozza a kormányalakításról szóló politikai megállapodás létrejöttét, és irreális követeléseivel fenntartja a politikai válságot. Spórolnak a romániaiak, és ez leginkább a szépségiparon, valamint a szórakoztatóiparon látszik, derül ki az Országos Statisztikai Intézet legfrissebb adataiból. Az elemzés szerint áprilisben drasztikusan visszaesett a lakossági szolgáltatások forgalma. A legnagyobb vesztesek a fodrászatok és a szépségszalonok, ahol az év első 4 hónapjában csaknem 17%-kal zuhantak be a bevételek a tavalyi évhez képest. De nem megy jól a játéktermeknek, valamint a szállodáknak és a vendéglátóiparnak sem. Utóbbiak szintén 2 számjegyű mínusszal zárták a tavaszt. A statisztikusok szerint a negatív adatok hűen tükrözik a vásárlóerő csökkenését. Az egyetlen ágazat, amely a spórolás ellenére is szárnyal, a turizmus. Az utazási irodák forgalma ugyanis több mint 16%-os növekedést mutat az év első harmadában. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett egyelőre marad a száraz napos időjárás. Délutántól azonban nem kizárt, hogy megvastagszik a gomoly felhőzet, villámokkal kísért esőzések is kialakulhatnak. 23 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsérték a 27, akár a 29 fokot is elérheti. Hírekkel legközelebb 1 óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élmény tábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az önrendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpittisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.com.
2: Reklámot hallottak.

0: NFM fülelő.
1: 2026. május 29-én elindult a Bean & Brew Kft. Precíziós fermentáció ásványvíz alkalmazásával egyedi aromaprofilú kézműves kávé előállítására című projektje SMIS 349 027 kóddal. A projekt célja egy innovatív, ellenőrzött kávéfermentációs technológia fejlesztése és validálása, amely speciálisan kiválasztott mikroorganizmusokat és ásványvizet alkalmaz egyedi aromavilágú prémium kávé előállításához. A projekt a Regiócentrum program 2021-től 2027-ig keretében valósul meg. A projekt teljes értéke 3.394.247,36 lej. A megvalósítás időtartama 24 hónap. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló projekt.
2: Ha szereti az elmúlt 30 év zenéjét, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenében.
3: Szombatonként 11-től.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Példátlan hőhullám bénítja meg Nyugat- és Dél-Európát. Olaszországban már 5-re emelkedett a hőség áldozatainak száma. Franciaországban és Nagy-Britanniában pedig történelmi meleg rekordok dőltek meg. Olaszországban az MTI jelentése szerint szerdán újabb halálos áldozatokat. Olaszországban már 5-re emelkedett a hőség áldozatainak száma. Franciaországban és Nagy-Britanniában pedig történelmi meleg rekordok dőltek meg. Olaszországban az MTI jelentése szerint szerdán újabb halálos áldozatokat követelt a rendkívüli forróság. Lombardia, Piacenza és

0: Ló közelében csak nem 44, még Párizsban több mint 40 fokot mértek. Nagy-Britanniában is fél évszázados júniusi melegrekord dőlt meg, miután Gosportban több mint 36 fokot mutattak a hőmérők. Csütörtökön szinte az egész országra első fokú sárga figyelmeztetés van érvényben, magas hőmérséklet és a hőség miatt. A meteorológusok 35 Celsius fokos hőmérsékleteket jósolnak, nyugaton és északnyugaton ennél magasabbra kell számítani. Ez alól Harkita megye a mai napon kivétel. A meteorológusok péntekre kiadott riasztása szerint már az egész országban hőségre kell számítani. Erdély több megyéjében másodfokú, narancssárga riasztás lép érvénybe, 33-37 fokos csúcsértékekkel. A meteorológusok szerint hétfő reggel 10 óráig a hőhullám az egész országra kiterjed. A nappali csúcshőmérséklet általában 30 és 39 Celsius fok között alakul. A szenátus elfogadott egy törvénytervezetet, amely eltörölné a bírságot azok számára, akik közúti ellenőrzéskor nem tudják felmutatni a jogosítványukat vagy a gépjármű forgalmi engedélyét, mert azokat otthon hagyták. A kezdeményezésről kedden számolt be a Mentsétek meg Romániát szövetség az USZERE képviselője, Alexandru Dimitriu. A politikus szerint a jelenlegi szabályozás már nem indokolt, mivel a rendőrök néhány másodperc alatt ellenőrizhetik az információkat a hivatalos adatbázisokban. Azok a sofőrök, akik egy ellenőrzés során nem tudják felmutatni a jogosítványukat vagy forgalmi engedélyüket, pénzbírságra számíthatnak. Ez jelenleg 1297 és 1730 lej között mozog. A törvény tervezetet 11 uszeres parlamenti képviselő és szenátor kezdeményezte. Ahhoz, hogy hatályba lépessen, még a képviselőháznak is el kell fogadnia, majd az államfőnek ki kell hirdetnie. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délután folyamán nem kizárt, hogy megvastagszik a gomoly felhőzet, elszórtan villámokkal kísért esőzések is kialakulhatnak. Csíkszeredában jelenleg 25 Celsius fokot mérnek, az élénk szél azonban helyenként valamelyest ront a hőérzeten. A csúcsérték 28-29 fokig emelkedhet. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
1: A hírek után kezdődhet egy újabb óra. Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió.
2: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
1: Fülig zene.
2: Fan FM Rádió.

0: Az elfelejtett egészséges húsféle, a nyúl a főszereplője a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júniusi lapszámának. Szakácsaink megmutatják, hogyan lehet ebből a kiváló alapanyagból levest, sültet, vadast, bolonyait készíteni. Borra, sör? Italrovatunkban a nyári frissítőket mutatjuk be. Hal specialistánk harcsa tócsnit és süllőkockát készít, de arra is fény derül, hogyan lehet napveremben növényeket termeszteni. A Székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postai hivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu oldalán.
1: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: A hasmenés sosem jön egyedül, együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidrászmektá, az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény dioszmektéttel és elektrolitokkal. Hidrászmekt kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
1: A gyerekek szivacsként szívják magukba az újdonságokat, és a legjobb, ha élményekkel egybekötve szerzik meg a hasznos tudást. Játékos tanulás, nyelvórák, szuperközösség, mindez és rengeteg izgalmas program várja diákokat a Matthias Corvinus Kollégiumban, Erdély 7 városában. A robotikától a pénzügyekig, csillagászattól a művészetekig számos hasznos, iskolai tanulmányokat kiegészítő képzés zajlik a Fiatal Tehetség programban. Az ősszel 5. osztályt kezdő diákok június 30-áig jelentkezhetnek. Részletek a fit.mcc.ro weboldalon.
3: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Főleg zene. Főleg zene. Fun FM. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is Jam.

Őtől fülig Fan FM. FM 87.6.

0: NFM fülelő.
1: 2026. május 29-én elindult a Bean & Brew Kft. Precíziós fermentáció ásványvíz alkalmazásával egyedi aromaprofilú kézműves kávé előállítására című projektje SMIS 349 027 kóddal. A projekt célja egy innovatív, ellenőrzött kávéfermentációs technológia fejlesztése és validálása, amely speciálisan kiválasztott mikroorganizmusokat és ásványvizet alkalmaz egyedi aromavilágú prémium kávé előállításához. A projekt a Regiócentru program 2021-től 2027-ig keretében valósul meg. A projekt teljes értéke 3.394.247,36 lej. A megvalósítás időtartama 24 hónap. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló projekt.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Pénteken az egész országra kiterjed és fokozódik a hőség. Erdély több megyéjére, köztük Maros és Kolozs megyére másodfokon narancssárga riasztást adtak ki. Ezekben a térségekben 33 és 37 fok közötti csúcsértékek várhatók. A páratartalom index pedig meghaladja a kritikus 80-as egységet. A sárga jelzésű elsőfokú figyelmeztetés a Bánság déli részére és Erdély többi vidékére, így Székelyföldre is érvényes. Itt 30-34 fok közötti maximumokat mérhetnek. A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint a hőhullám hétfő délelőttig folyamatosan erősödik. A hétvégén már országszerte kánikula lesz, 30 és 39 fok közötti csúcsokkal. Ráadásul trópusi éjszakákra kell készülni. A rendkívül meleg a jelenlegi adatok szerint július első napjaiig kitart. Európai szintű fellépést sürget a medvehelyzet miatt Bíró Barna Botond. Hargita megye tanácsának elnöke hivatalos levélben fordult Ursula von der Leyenhez, mert szerinte a kialakult helyzet már meghaladja a hazai hatóságok eszköztárát. A politikus hangsúlyozta, olyan uniós szabályozás kell, amely a biodiverzitás mellett az emberek biztonságát helyezi előtérbe. Az ügyben Winkler Gyula és Vince Lóránt európai parlamenti már meghaladja a hazai hatóságok eszköztárát. A politikus hangsúlyozta, olyan uniós szabályozás kell, amely a biodiverzitás mellett az emberek biztonságát helyezi előtérbe. Az ügyben Winkler Gyula és Vince Lóránt európai parlamenti képviselők támogatására is számít.

0: Viszont kiemelte, támogatja az RMDSZ és Táncos Barna ez irányú erőfeszítéseit, a brüsszeli levél előtt pedig az államelnöket és a szakminisztériumot is tájékoztatta a tarthatatlan állapotokról. Új digitális felület létrehozásáról döntött a szenátus, amely megkönnyítheti a biztosítottak hozzáférését saját egészségügyi adataikhoz. Az e-sanitate.ma elnevezésű portált az Országos Egészségbiztosítási Pénztár fejleszti ki. A rendszer hozzáférést biztosít majd a páciensek számára egészségügyi előzményeikhez, az elektronikus receptekhez, az orvosi dokumentumokhoz, valamint a kezelések során alkalmazott gyógyszerekkel és orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos információkhoz. A portál emellett elektronikus szolgáltatásokat is kínál, többek között online időpont foglalási lehetőséget, amely csökkentheti a bürokráciát és egyszerűbbé teheti az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést. Zöld utat kapott a Szenátus Munkaügyi Bizottságában az az RMDSZ-es törvénytervezet, amely lehetővé tenné, hogy a civil szervezetek, alapítványok és egyházi intézmények is teljesen legálisan foglalkoztathassanak alkalmi munkavállalókat. A jelenlegi szabályozás ugyanis komoly bizonytalanságot okozott, sokszor nem volt egyértelmű, hogy ezek az intézmények alkalmazhatnak-e kisegítő erőt olyan időszakos feladatokra, mint egy-egy rendezvény lebonyolítása vagy kisebb karbantartás. Munkák. Eltörölni a bírságot a szenátus azok számára, akik otthon felejtik a jogosítványukat vagy a gépjármű forgalmi engedélyét. Az USZERE törvénytervezete szerint a jelenlegi szankció már nem indokolt, mivel a rendőrség másodpercek alatt ellenőrizni tudja a sofőrök adatait a hivatalos adatbázisokban. A hatályos szabályozás szerint a dokumentumok hiányáért még 1010 és 1730 lei közötti büntetés szabható ki. A módosítás értelmében a sofőrök továbbra is kötelesek lennének igazolni magukat, de az otthonhagyott iratokért már nem járna pénzbírság. A jogszabály hatályba lépéséhez még a képviselőház döntése, valamint az államfői kihirdetés is szükséges. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán javarészt tiszta égbolt mellett száraz, napos időjárásra lehet számítani. Esőzések elszigetelten csak a kora esti órákban alakulhatnak ki. Csíkszeredában 26 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 28-29 fokig emelkedik. A reális hőérzet már most 29 fokra tehető. A holnapi nap folyamán marad a részben felhős égbolt mellett a száraz, napos időjárás, továbbra is magas hőmérsékleti értékekkel. A reggeli órákban a hőmérséklet mindössze 14 fokig csökken, napközben a csúcsérték akár 28-29 fokot is elérheti.
1: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
1: Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió.

0: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvas el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
1: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49 per A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: A 15 éve ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. Helyi frissesség korrekt áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a hazai zöld húsos paprika kilója 8 lej 99 bani, és a hazai új fehér burgonya kilója 1 lej 99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
3: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom? Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer. Olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
4: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: közérdekű hirdetés következik.
1: Rovarírtást végeznek június 25-én csütörtökön a város teljes közterületén. Az elsősorban kullancsok és szúnyogok ellen irányuló első beavatkozás este 9 órakor kezdődik a Zsögödi város részen, majd onnan haladnak a város központja fele. A központi parkban este 10 óra körül várható a rovarírtás. Csíkszered a városháza arra kéri a lakosságot, hogy a beavatkozás idején és az azt követő fél órában lehetőleg kerüljék a rovarírtás helyszíneit.
0: Közérdekű hirdetést hallottak. Ha szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével.
2: Szombatonként 11-től.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Pénteken az egész országra kiterjedés fokozódik a hőség. Erdély több megyéjére, köztük Maros és Kolozs megyére másodfokú narancssárga riasztást adtak ki. Ezekben a térségekben 33 és 37 fok közötti csúcsértékek várhatók. A páratartalom index pedig meghaladja a kritikus 80-as egységet. A sárga jelzésű elsőfokú figyelmeztetés a Bánság déli részére és Erdély többi vidékére, így Székelyföldre is érvényes. Itt 30-34 fok közötti maximumokat mérhetnek. A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint a hőhullám hétfő délelőttig folyamatosan erősödik, a hétvégén már országszerte kánikula lesz, 30 és 39 fok közötti csúcsokkal, ráadásul trópusi éjszakákra kell készülni. A rendkívüli meleg a jelenlegi adatok szerint július első napjaiig kitart. Európai szintű fellépést sürget a medvehelyzet miatt Bíró Barna Botond. Hargita megye tanácsának elnöke hivatalos levélben fordult Ursula von der Leyenhez, mert szerinte a kialakult helyzet már meghaladja a hazai hatóságok eszköztárát. A politikus hangsúlyozta, olyan uniós szabályozás kell, amely a biodiverzitás mellett az emberek biztonságát helyezi előtérbe. Az ügyben Winkler Gyula és Vince Lóránt európai parlamenti képviselők támogatására is számít. Hargita megyében idén már 148 alkalommal adtak ki roárelt riasztást, április óta ez átlagosan napi 3 esetet jelent. A városok közül Székelyudvarhelyen 15, Gyergyószentmiklóson 9, Csíkszeredában 5, míg a listavezető Zetelakán 16 alkalommal riasztották a lakosságot. Bíró Barna Botond kiemelte, támogatja az RMDSZ és Táncos Barna ez irányú erőfeszítéseit, a brüsszeli levél előtt pedig az államelnöket és a szakminisztériumot is tájékoztatta a tarthatatlan állapotokról. Új digitális felület létrehozásáról döntött a szenátus, amely megkönnyítheti a biztosítottak hozzáférését saját egészségügyi adataikhoz. Az e-sanitatea.me elnevezésű portált az Országos Egészségbiztosítási Pénztár fejleszti ki. A rendszer hozzáférést biztosít majd a páciensek számára egészségügyi előzményeikhez, az elektronikus receptekhez, az orvosi dokumentumokhoz, valamint a kezelések során alkalmazott gyógyszerekkel és orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos információkhoz. A portál emellett elektronikus szolgáltatásokat is kínál, többek között online időpont foglalási lehetőséget, amely csökkentheti a bürokráciát és egyszerűbbé teheti az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést. Zöld utat kapott a szenátus munkaügyi bizottságában, azaz RMDSZ-es törvénytervezet, amely és egyszerűbbé teheti az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést.

0: eltörölni a bírságot a szenátus azok számára, akik otthon felejtik a jogosítványukat vagy a gépjármű forgalmi engedélyét. Az USZERE törvénytervezete szerint a jelenlegi szankció már nem indokolt, mivel a rendőrség másodpercek alatt ellenőrizni tudja a sofőrök adatait a hivatalos adatbázisokban. A hatályos szabályozás szerint a dokumentumok hiányáért még 1010 és 1730 lei közötti büntetés szabható ki. A módosítás értelmében a sofőrök továbbra is kötelesek lennének igazolni magukat, de az otthonhagyott iratokért már nem járna pénzbírság. A jogszabály hatályba lépéséhez még a képviselőház döntése, valamint az államfői kihirdetés is szükséges. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán javarészt tiszta égbolt mellett száraz, napos időjárásra lehet számítani. Esőzések elszigetelten csak a kora esti órákban alakulhatnak ki. Csíkszeredában 26 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 28-29 fokig emelkedik. A reális hőérzet már most 29 fokra tehető. A holnapi nap folyamán marad a részben felhős égbolt mellett a száraz, napos időjárás, továbbra is magas hőmérsékleti értékekkel. A reggeli órákban a hőmérséklet mindössze 14 fokig csökken, napközben a csúcsérték akár 28-29 fokot is elérheti.
1: A hírek után kezdődhet egy újabb óra. Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió.
2: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
1: Fülig zene.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49 per A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható. A gyerekek szivacsként szívják magukba az újdonságokat, és a legjobb, ha élményekkel egybekötve szerzik meg a hasznos tudást. Játékos tanulás, nyelvórák, szuperközösség, mindez és rengeteg izgalmas program várja diákokat a Matthias Corvinus Kollégiumban, Erdély 7 városában. A robotikától a pénzügyekig, csillagászattól a művészetekig számos hasznos, iskolai tanulmányokat kiegészítő képzés zajlik a Fiatal Tehetség programban. Az ősszel 5. osztályt kezdő diákok június 30-áig jelentkezhetnek. Részletek a fit.mcc.ro weboldalon.
1: 15 éve ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. Helyi frissesség korrekt áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a hazai zöld húsos paprika kilója 8,99 bani, és a hazai új fehér burgonya kilója 1,99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Az elfelejtett egészséges húsféle, a nyúl a főszereplője a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júniusi lapszámának. Szakácsaink megmutatják, hogyan lehet ebből a kiváló alapanyagból levest, sültet, vadast, bolonyait készíteni. Borra, sör? Italrovatunkban a nyári frissítőket mutatjuk be. Hal specialistánk harcsa tócsnit és süllőkockát készít, de arra is fény derül, hogyan lehet napveremben növényeket termeszteni. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu oldalán.
3: Az életet pillanatok gyűjteménye. Pillanatok, amelyeket bármikor elveszíthetsz. Mivel nem diagnosztizálják őket időben, a szív- és érrendszeri betegségek Romániában az elhalálozások első számú kiváltó tényezői. Vegyél részt a Dr. Max alapítvány által szervezett Caravana pentru Grija keretén belüli ingyenes szív- és érrendszeri szűrővizsgálaton június 26 és 28-a között a csíkszeredai Kauflandban a Nagyrét utca 15 szám alatt. Részletek a fundaciadoktormax.ro oldalon.
4: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

MFM FM 87.6 Gipszeredó. Fan FM.

0: A Fortifikált Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikált Forti.
1: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági őrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.ro.
2: 15 éve minden grillezéskor spórolsz. Igazán megéri. A Lidlben találsz bőr és cson nélküli csirke mellett 100 gramonként 2 lej 55 baniért, 150 grammos snack de sajtos vagy sós rudacskákat 5 lej 29 baniért, és 1000 ml-es bongelati karamellizált diós fagylaltot 9 lej 99 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
3: Mindegy, mire vagy allergiás, a Ringseal HA kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit, tisztítja az orrot és megkönnyíti a légzést. Ez egy gyógyszer. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. Próbáld ki te is a Kálma Csup tapaszokat rovas csípés esetén, a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálma Csup. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
4: Reklámot hallottak.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az ételben. Kinek füle van, hallja
1: meg. Szerelem az ételben.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Pénteken az egész országra kiterjedés fokozódik a hőség. Erdély több megyéjére, köztük Maros és Kolozs megyére másodfokú narancssárga riasztást adtak ki. Ezekben a térségekben 33 és 37 fok közötti csúcsértékek várhatók. A páratartalom index pedig meghaladja a kritikus 80-as egységet. A sárga jelzésű elsőfokú figyelmeztetés a Bánság déli részére és Erdély többi vidékére, így Székelyföldre is érvényes. Itt 30-34 fok közötti maximumokat mérhetnek. A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint a hőhullám hétfő délelőttig folyamatosan erősödik, a hétvégén már országszerte kánikula lesz, 30 és 39 fok közötti csúcsokkal, ráadásul trópusi éjszakákra kell készülni. A rendkívüli meleg a jelenlegi adatok szerint július első napjaig kitart. Európai szintű fellépést sürget a medvehelyzet miatt Bíró Barna Botond. Hargita megye tanácsának elnöke hivatalos levélben fordult Ursula von der Leyenhez, mert szerinte a kialakult helyzet már meghaladja a hazai hatóságok eszköztárát. A politikus hangsúlyozta, olyan uniós szabályozás kell, amely a biodiverzitás mellett az emberek biztonságát helyezi előtérbe. Az ügyben Winkler Gyula és Vince Lóránt európai parlamenti képviselők támogatására is számít. Hargita megyében idén már 148 alkalommal adtak ki roárelt riasztást. Április óta ez átlagosan napi 3 esetet jelent. A városok közül Székelyudvarhelyen 15, Gyergyószentmiklóson 9, Csíkszeredában 5, míg a listavezető Zetelakán 16 alkalommal riasztották a lakosságot. Bíró Barna Botond kiemelte, támogatja az RMDSZ és Táncos Barna ezirányú erőfeszítéseit, a brüsszeli levél előtt pedig az államelnöket és a szakminisztériumot is tájékoztatta a tarthatatlan állapotokról. Új digitális felület létrehozásáról döntött a szenátus, amely megkönnyítheti a biztosítottak hozzáférését saját egészségügyi adataikhoz. Az e-sanitatea.me elnevezésű portált az Országos Egészségbiztosítási Pénztár fejleszti ki. A rendszer hozzáférést biztosít majd a páciensek számára egészségügyi előzményeikhez, az elektronikus receptekhez, az orvosi dokumentumokhoz, valamint a kezelések során alkalmazott gyógyszerekkel és orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos információkhoz. A portál emellett elektronikus szolgáltatásokat is kínál, többek között online időpont foglalási lehetőséget, amely csökkentheti a bürokráciát és egyszerűbbé teheti az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést. Zöld utat kapott a Szenátus Munkaügyi Bizottságában az az RMDSZ-es törvénytervezet, amely lehetővé tenné, hogy a civil szervezetek, alapítványok és egyházi intézmények is teljesen legálisan foglalkoztathassanak alkalmi munkavállalókat. A jelenlegi szabályozás ugyanis komoly bizonytalanságot okozott, sokszor nem volt egyértelmű, hogy ezek az intézmények alkalmazhatnak-e kisegítő erőt olyan időszakos feladatokra, mint egy-egy rendezvény lebonyolítása vagy kisebb karbantartási munkák. Eltörölni a bírságot a szenátus azok számára, akik otthon felejtik a jogosítványukat vagy a gépjármű forgalmi engedélyét. Az USZERE törvénytervezete szerint a jelenlegi szankció már nem indokolt, mivel a rendőrség másodpercek alatt eltörölni a bírságot a szenátus azok számára, akik otthon felejtik a jogosítványukat vagy a gépjármű forgalmi engedélyét. Az USZERE törvénytervezete szerint a jelenlegi szankció már nem indokolt, mivel a rendőrség másodpercek alatt ellenőrizni tudja a sofőrt.

0: döntése, valamint az államfői kihirdetés is szükséges. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán javarészt tiszta égbolt mellett száraz, napos időjárásra lehet számítani. Esőzések elszigetelten csak a kora esti órákban alakulhatnak ki. Csíkszeredában 26 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 28-29 fokig emelkedik. A reális hőérzet már most 29 fokra tehető. A holnapi nap folyamán marad a részben felhős égbolt mellett a száraz, napos időjárás, továbbra is magas hőmérsékleti értékekkel. A reggeli órákban a hőmérséklet mindössze 14 fokig csökken, napközben a csúcsérték akár 28-29 fokot is elérheti.
1: A hírek után kezdődhet egy újabb óra. Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.
2: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
1: Fülig zene.
2: Fun FM Rádió.

0: Figyelj, te tényleg komolyan gondolod, hogy vegyünk fel egy hitelt a nyaralásra?
1: Igen, miért?
0: Nem tudom, inkább fordítsunk valamit a házra.
1: De hát eddig is mindig a házzal foglalkoztunk. Most foglalkozunk egy kicsit magunkkal is. És mondok még valamit. Anna nem arra fog emlékezni, hogy lecseréltük a kanapét, vagy felújítottuk a konyhát. Arra viszont biztosan emlékezni fog, hogy a szüleivel Európában nyaralt.
0: Lehet, hogy igazad van, de hová menjünk?
1: Bárhová. Ahová csak szeretnénk.
2: Bármit szeretnél megvalósítani, bárhová szeretnél eljutni, bármilyen ötleted van, az UniCredit Consumer Financing segít közelebb kerülni hozzá. Személyi kölcsön fix kamattal már 5,99%-tól. THM 9,25%. UniCredit.
1: Olvassa el figyelmesen a szerződésben foglaltakat. Ez a típusú hitel komoly pénzügyi kockázattal jár.
3: Az életed pillanatok gyűjteménye. Pillanatok, amelyeket bármikor elveszíthetsz. Mivel nem diagnosztizálják őket időben, a szív- és érrendszeri betegségek Romániában az elhalálozások első számú kiváltó tényezői. Vegyél részt a Dr. Max alapítvány által szervezett Caravana Pentru Grija keretén belüli ingyenes szív- és érrendszeri szűrővizsgálaton június 26 és 28-a között a Csíkszeredai Kauflandban a Nagy Rét utca 15 szám alatt. Részletek a fundáciadrmax.ro oldalon.
4: Reklámot hallottak!

Ébredj a várossal! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. FM 87,6. Csíkszered a saját hangja.

0: szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás, Abakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével.
1: Szombatonként 11-től.

0: szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. Kinek füle van, hallja
1: meg. Szerelem az éterbe.

0: Nálunk a Mikó vár, a Petőfi utca, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Rovarírtást végeznek június 25-én csütörtökön a város teljes közterületén. Az elsősorban kullancsok és szúnyogok ellen irányuló első beavatkozás este 9 órakor kezdődik a Zsögödi város részen, majd onnan haladnak a város központja fele. A központi parkban este 10 óra körül várható a rovarírtás. Csíkszered a városháza arra kéri a lakosságot, hogy a beavatkozás idején és az azt követő fél órában lehetőleg kerüljék a rovarírtás helyszíneit.
0: Közérdekű hirdetést hallottak. Ha szereti az elmúlt 30 év zenéjét, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével. Szombatonként 11-től.

0: Fun FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Változatosan.

Eleket. Tudod, úgy szeretnék, de már nem segíthetek. Köszös szívem átverő újra, megcsal aztán hozzám bújna boldogság, de hogy csukul.

0: szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. Kinek füle van, hallja
1: Kinek
0: meg.
1: Kinek füle van, hallja meg. Szerelem az éterben. Fun FM Rádió.
2: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: Reklámot hallottak. Nyolcvanas évjárat 8-tól, minden szerdán a Fun FM rádióban.

0: FM Rádió. Fülig zene.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
1: FM.

Kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

ismerlek majdnem, idegen majdnem, tanulok majdnem, dolgozom majdnem, szeretem majdnem, utálom majdnem, indulok majdnem, érkezem majdnem, fenn vagyok majdnem, elhasszom majdnem, gyorsulok majdnem, lassulok majdnem, rohanok majdnem, sétálok majdnem, lélegzem majdnem.

0: Fülig zene, Fülig magyar, ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM, Fülig zene.
2: Szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. Kinek füle van, hallja
0: Kinek
2: meg.
0: Kinek füle van, hallja meg. Szerelem az éterben. Fan FM rádió.

Szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. FM 87.6 Csíkszereda.

azóta szüntelen. Őt látom mindenhol, meretten nézek a távolba, otthonom kőpokó, szilánkos mennyország.

Szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. Kinek füle van, hallja meg. FM 87.6 Csíkszereda.

0: Fanefem Rádió. Fülig zene.
1: Megállás nélkül. Fanefem. Fülig zene. Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene. Fülig zene.

Ébredj velünk! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Fülig zene.

0: hogy milyen ízű lehet az a csepp kávé a szád szélén.
1: Csíkszereda, tekeri ránk! Ha FM, az Fan FM. És pont!

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

csak a legjobbak, csak változatosan, csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: Ébredj velünk! Ez a Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: 80-as évjárat 8-tól. Minden szerdán a Fun FM Rádióban. Don't close

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülig zene. Fun FM.
1: Nyolcvanas évjárat 8-tól. Minden szerdán a Fun FM Rádióban.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: to the hits. It's
1: all the hits. These are my hits.
2: FM 87.6.
3: Fun FM.
2: Fun FM Rádió.
4: Főleg zene.

0: Fültől fülig Fan FM.
1: Fedezd fel, milyen, ha csak úgy velem élvezd festelen.
0: FM 87.6.

0: Minden sláger nálunk szól.
1: Hi everybody, this is David Guetta and you're listening to my new single.
2: Napjaink legjobbjai.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Fun FM Rádió.
2: Fun FM Rádió. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
0: Fun FM

0: Ha zenei változatosságra vágysz,
1: jó helyen jársz.
0: FM 87.6.
2: Még egy tánc, utolsó édes fájdalom.
1: FM.
0: Fülig zene.

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6
1: Csíkszereda.

take it to the flow now, ooh. Hoops, Spurs, to the flow now, ooh.

0: nálunk a Mikó, vár a Petőfi utca, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: FM Rádió.
1: Bárhol,
2: bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon.
2: Fülig zené.
1: Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Változatosan.